0: Kyuryue. Nga zhengen zhen rang gye gye mu tu shir gyu gye xin jing tang te do chong gye gye gye no gyu gye xin jing tang rang gyung chong te do chong gye gye chula yun rin ten cha gye kade rogyor chi gyu tang. Se ju ka lak dar den bu tang rogyor chi chu chung tu min zhuwe gen lin chie ni. Mi mang yong tuen mong chuk chuk chuk su gyu tu gyu ra gui di dong xin gyu ba shi.
1: 这次你是你给司机给看起司令里强起给司机给看起军令层次作用能力学习里这个女吧人博塔求着三塔老扎自家场娃天三百青铜场娃创给三五不动场娃所主场娃所场娃出恰鬼作准塔但是切催给年是三老人接前党王了送给他我就应该恰鬼写吧